0: Köztök tartantal erőjen,
1: köztök tartantal erőjen,
0: köndő hájön barakszan,
1: köndő hájön barakszan,
0: kengő lötten kőegájön.